politikam kök. Pása Atam Csőr, kötön rittas, skájtam hima száponyai csóta, am vöz himkás.